0: pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menet időre kell számítani. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

minden hangban. Téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban

0: többiel sem tudtam menni.
1: Kezdjetek szeretni,
0: kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Fedezze fel a zene varázsát. Ez a Trio Turmix.

0: Rádió FM. Melletted szól.
1: Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert, mondta a köztársasági elnök. Pünkösd után vágányfelújítási munkák kezdődnek a MÁV-nál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz a világ minden tájáról érkezett magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrekva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, miután éjszaka Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta Ukrajnát. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul a karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek. A pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb meneti időre kell számítani. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor jön ma végre, vagy inkább mégse. Csikorog a lelme,

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás. Tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

Szeretsz, hogy vársz, és értem, küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nagyon erős UVB sugárzás lesz hétfőn. Több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bilatrkva városát éjszaka, erősítette meg az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij közölte, az átfogó támadásban több mint 80-an megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt jelentette, kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légitámaszpontokra és védelmi ipari vállalatokra. Reggel pedig Kijev főpolgármestere számolt be a várost ért támadás, amiben egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszer üzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

FM. Mellette szól.

0: magad. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
6: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk, emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a Katolikus Egyház fő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat, vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünkösd hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récélas és Dombóvár között. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázs.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápió Lent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM.
0: Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőring Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: promises with you.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A Trio FM hírei.
8: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünköst hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség, két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Correctotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Indul a mai különleges ünnepi műsorunk Pünköst hétfőn itt a Trio FM-en. 9-3-ig itt leszek önökkel. Együtt ünneplünk és megismerjük a jász népszokásokat, ami ehhez az ünnephez kapcsolódik. Vendégem lesz ugyanis Kukai Magdolna, a Jász Múzeum etnográfusa. Szívesen látom, sok kérdésem van, és szerintem ő is izgatott, hogy tudjon ezekre válaszolni. Nekünk 06-30-301-22-77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják egész nyugodtan, május 25-én is, pünköst hétfőn. Billie Eilish-sal nyitunk 9 óra után, ez a Bad Guy, én pedig Zsupos Ági vagyok.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Ahogy ígértem, vendégünk van ma az ünnep kapcsán, pünköst hétfő miatt. Kíváncsi voltam néhány fun factre, hogyha fogalmazhatok így, ami a jászsághoz kapcsolódik, a jász népszokásokhoz pünköst alkalmából. Kókai Magdolna, a vendégem, a Jász Múzeum etnográfusa, üdvözlöm a műsorban. Meséljen nekünk egy kicsit arról, hogy milyen hagyományok voltak a népszokások között annak idején itt a jászságban, ami a pünkösthöz kapcsolódott.
1: A jász emberek számára minden ünnep nagyon fontos volt, hiszen mélyen vallásosak voltak évszázadokkal ezelőtt a jászok, római katolikus hitüket megélték, méghozzá több szinten is megélték, liturgia szintjén is, liturgikus szinten is, illetve a népszokások szintjén is. Hát mit is jelent ez? Nyilván, ha pünkösdre vonatkoztatjuk a liturgia szintjét, ez azt jelenti, hogy a család szinte minden tagja igyekezett részt venni a pünkösdi nagymisén, az azt követő körmeneten, és tulajdonképpen ez egyfajta közösségi élmény is volt, mert hiszen együtt imádkoztak, együtt énekeltek, és hát a népszokások szintjén is, bár mint említettem, igen szegényes a pünkösdi szokások száma itt a jászságban, viszont volt egy olyan szokás, amit itt is gyakoroltak, csak úgy, mint az ország más területén, ez pedig a pünkösdi királyné járás. Ezt egy kiváló jászságban gyűjtő kutatónk is feldolgozta, dr. Gulyás Éva, aki 6 jászsági településről ennek a szokásnak 8 változatát írta le, jegyezte le. És tulajdonképpen van egy érdekes elnevezése ennek a szokásnak itt a jászságban, mimamamázásnak hívják. Ez abból ered, hogy a szokás első, tehát az ének első sorának összevonásából, tehát a szavak összevonásából ered ez az elnevezés, ugyanis én most nem tudom elénekelni, de elolvasom ezt a kis köszöntőt. Az első sora az így hangzik, mi van ma piros pünkös napja. Na most ebből lett mi ma ma piros pünkös napja. Tehát ez egyfajta ilyen elhallás, így is mondhatnánk. Holnap lesz a második napja, ide jön a kisasszony kis gombos szoknyába, nála látok piros almát, dugja kebelébe. Hazaviszi fiának, fehér andorlásnak, andorlás, bokrétás, jól megfogda lovadnak kantárját, le ne tapossa a pünkösdi rózsát. Lányok vattok, szépek vattok, szívem szakad rátok. Kertben voltam rózsát szedni, fáj a szívem rátok. Hürdik már a fekete csóka, nem lesz már fehér kalambocska. Én kicsike vagyok, alig bírok szólni, a királynő pálcája szálljon rá erre a házra, ha nem száll is, szálljon rá az Isten áldása. Amen. Hát ez egy nagyon szép köszöntő, és egyben adománygyűjtő szokás.
0: Tényleg csodálatos, és köszönjük szépen a szavalást is, hogy ennek részesei lehetünk most itt a Trio FM-en is. Tartunk egy rövid szünetet, zenélünk, aztán Kókai Magdolnát engedem tovább mesélni, hiszen rengeteg dologról kell még beszélnünk. Sophie and the Giants és a Shut Up and Dance következik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Túri Pince és Rendezvényház. Egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám!
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott, bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiú. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós, kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk mai ünnepi műsorunkat itt a Trio FM-en, méghozzá pünköst hétfőn. Május 25-én itt van velem a vonalban Kukai Magdolna, a Jász Múzeum etnográfusa, és arról beszélgettünk, hogy milyen jász hagyományok, népszokások uralták annak idején a térséget, és az egy nagyon fontos téma egyébként a királyné választással kapcsolatban, hogy a lányok szerepe milyen is volt annak idején itt a jászságban az ünnepkör kapcsán, úgyhogy át is adom a terepet, folytassuk ott a témát, ahol abba hagytuk.
1: Itt a jászságban elsősorban lányok, kislányok, 8-12 éves lányok gyakorolták. Volt olyan változata, amiben fiúk is részt vettek, ugyanis ez egy lakodalmi menet formájában állt föl ez a kis csapat, hogy így mondjam. A lányok választottak maguk közül egy királynét, egy kis királynét, akit menyasszonynak vagy kis királynénak neveztek, fölöltöztették szép fehér első áldozási ruhába, ráadtak a fejére egy koszorút, arra egy fátylat, a vőlegényt, ha fiú volt, akkor kis öltönybe öltöztették, voltak koszorús lányok, ők is első áldozási fehér ruhában voltak, volt egy vőfély, akinek a kezébe úgynevezett verebélyi bot volt, ugyanis a jászságból elsősorban búcsút járni Mátra Verebély Szentkútra jártak, úgy, ahogy itt pünköstkor is, és még napjainkban is mennek gyalogos, kerékpáros, autóbuszos zarándoklatok ide Mátra Verebély Szentkútra, és ezt a kis verebélyi botot földíszítették szalagokkal, voltak koszorús párok, és a sort a kis kosaras lány zárta, aki tulajdonképpen ebben a kis kosárba gyűjtötte az adományokat, amiket kaptak a házak lakóitól, ahol köszöntöttek. És akkor felálltak egy ilyen lakodalmas menet formájában, és előhaladt a vőfély, kezébe a felszalagozott verebélyi bottal, aztán karonfogva a mennyasszony és a kis vőlegény, őket követték a koszorús párok, és a sort a kosaras zárta. Mindez a szokás pünkösd vasárnap történt, méghozzá délután mentek házról házra, először is beköszöntöttek, és a háziakat megkérdezték, hogy szabad-e mimamamát járni. Ha szívesen fogadták őket, akkor körbeálltak, és előadták ezt a kis köszöntő éneküket, és hát a szokás fő mozzanata volt, hogy az ének közben még körtáncot is jártak, a résztvevők ugyanis körbe táncolták a mennyasszonyt és a vőlegényt, a végén, a kis ének végén pedig mindenki sergett a párjával, tehát megsergették egymást.
0: Szerintem sokan érzik most azt, amit én, hogy valahogy egy időkapszulával visszarepültünk a múltba, és ott vagyunk ezeknél a jász népszokásoknál, vagy akár most már ugye mondhatjuk, hogy országos népszokásoknál is. Nagyon jó ezt hallgatni, úgyhogy ne is menjen túl messzire. Kukai Magdolnát hallják, a Jász Múzeum etnográfusát, hiszen folytatjuk ezt a beszélgetést itt pünköst hétfőn a Trio FM-en, de előtte zenélünk kicsit. Teddy Swims érkezik, és a Lose Control.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért az első óránk pünköst hétfőn, május 25-én, és folytatjuk már a délelőttben. Ne feledjék, vendégünk a mai napon Kókai Magdolna sok-sok érdekes, színes témával, ami a jász népszokásokhoz kötődik, természetesen pünköst hétfő kapcsán. Friss hírek jönnek most, rövid reklám, majd rudimentális Michael Moore nyitja a következő órát Jazz Glennel, ez lesz a These Days, ebből tudok mutatni egy rövid részletet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piactér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
4: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n. frissautó.hu.
5: Minden, ami az autódhoz kell.
4: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
5: csajos cuccok.
4: Mindened az autód.
5: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
4: frissautó.hu. Itt vagy már.
5: Motorosoknak is.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
8: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. 40 alkotás lesz az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró póló és szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonostól, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. A 20 ezer török és külföldi tanulóval, valamint elismert oktatókkal és kutatókkal rendelkező Bilgi Egyetem részese volt az Erasmus programnak is. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől, egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappaligat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Indul egy újabb óra, újabb kedvencekkel itt a Trio FM-en, ráadásul rendhagyó módon 10 óra után velem találkozhatnak, mert hogy pünköst hétfő van, május 25-e, az ünnepnap kapcsán pedig itt lesz velem ebben az órában is Kukkai Magdolna Jász Múzeum etnográfusa, hiszen nagyon sok mindent meg kell beszélnünk, hogyan is zajlottak annak idején a jásságban a népszokások és a hagyományok. Egyébként az Orbánok és a Zsófiák ünnepelnek, a latin urbánus szóból származik az Orbán, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember, Zsófia pedig a görög eredetű nevünk, jelentése bölcsesség. Természetesen, ahogy a Szófiáknak is, Isten éltesse őket nagyon sokáig. 06-33-101-22-77, ide várom az SMS Viber elérhetőségünkre üzeneteiket, 10 óra után pedig Taylor Swift-tel folytatjuk, ez lesz az Antihero.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk ünnepi műsorunkat pünköst hétfőn, május 25-én Kókai Magdolnával, a Jász Múzeum etnográfusával. Nagyon sok izgalmas dolgot megbeszéltünk már, hogy hogyan is zajlottak a dolgok pünköstkor annak idején. Kevesen tudják egyébként, hogy milyen sok babonai szabály kapcsolódott ehhez az ünnephez. Megkérem Kókai Magdolnát, hogy erről meséljen nekünk kicsit részletesebben.
1: Ugye általában ez a nap, meg minden ünnep, minden egyházi ünnep dologtiltó nap volt. Például az állatokat nem foghatták be, tehát nem dolgoztathatták az állatokat, illetve nem süthettek kenyeret. Ez egy fontos tilalom volt, ami tulajdonképpen a vallásból is ered, hogy nem, tehát dologtiltó nap volt. Ezt itt is vallották a jászságban is, de minden, nem csak pünköst napján, hanem minden nagy egyházi ünnepen ez jellemző volt. El lehet azt is mondani, hogy úgy tudjuk, hogy pünköst az két napból áll, tehát pünköst vasárnap és pünköst hát hétfő, de egyes forrásokban még pünköst kedről is beszélnek. És amit ugye imént említettem, hogy sajnos már a pünkösdi királyválasztásnak nincs meg az emléke sem a jászságban, de van egy irodalmi adat Jókai Mór egy Magyar Nábot című regényében, amelynek a 8. fejezetében egy kunmadarasi pünkösdi királyválasztásról ír, és ebben azt írja, hogy tulajdonképpen ezen a napon végezték ezt a, vagy tartották ezt a pünkösdi királyválasztást, tehát pünköst keddjén. Ez is egy érdekes adalék, ezt is úgy gondolom, sokan nem tudják, hogy háromnapos ünnep volt valamikor, tehát a forrásokban ez is szerepel. Pünkösd, fontos volt ugye pünkösd előnapja is, amit pünkösd vigíliájának neveztek, és ezen a napon viszont szigorú böjt volt. Tehát ugyanúgy, mint ugye karácsony előtt, karácsony vigíliáján, vagy ugye húsvét előtt, ugye nagypénteken, nagyszombaton, itt is, és hasonló szokások is voltak, ami tulajdonképpen egyházi liturgikus cselekvés vagy szokás volt, az, hogy például nagyon régen ezen a napon a jászárok szállási adat szerint keresztelés volt a templomban, csak úgy, mint a nagyszombaton, és keresztkút szentelés is volt. És ugye általános hiedelem volt az, hogy akiket ilyen nagy ünnep alkalmával keresztelnek, azok a gyerekek egész élet szerencsések lesznek, ez itt a jászságban is élt ez a szokás.
0: El tudom képzelni, hogy annak idején is nagyon gyorsan elkeltek az időpontok a keresztelésre erre a napra. Most itt tartunk egy szuszanásnyi szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést. Kókai Magdolnát hallják a Trio FM-en, a Jász Múzeum etnográfusát, akivel a pünköst hétfői népszokásokról beszélgetünk, persze a jászsághoz kapcsolódva. Bruno Mars zenél és a Grenade, aztán nem sokára visszatérünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Járségi Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30... 399 6000 MVG Transz Járségi Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a Törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvos, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínlődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kenelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés, helyszíne, tervezet, mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk ünnepi műsorunkat május 25-én, pünköst hétfőn. Vendégem pedig a Jász Múzeum etnográfusa, Kukai Magdolna, és arról beszélgettünk, hogy vajon milyen finomságok kerültek az asztalra az ünnepkör kapcsán. Hát persze itt már visszautalok egy kicsit műsorunk elejére, mert hogy az ajándékozási szokásokban is ott volt a kalács, de mégis mire kell gondolnia a kedves hallgatóknak?
1: Ugye pünköst vigíliáján, mint említettem, szigorú böjt volt, csak úgy, mint a más nagy ünnepek vigíliáján, de az az igazság, hogy itt a jászságban, aki ezzel a résszel foglalkozott, a jászság gasztronómiájával vagy népi táplálkozásával, ugye régen így mondtuk, megjegyzi, hogy tulajdonképpen a pünkös étrendje kevésbé volt ünnepélyes, szinte alig emelkedett ki a tavaszi vasárnapok étel sorából. Csirke vagy tyúkhúslevest fogyasztottak délben, második fogás az csirke vagy kakaspörkölt volt, és talán a tésztafélék voltak egy kicsit változatosabbak. Ugye tudjuk, hogy régen a paraszt emberek nem ismerték az apró süteményeket, a krémes süteményeket, azokat a polgári szokásokból, gasztronómiából vették át később. Elsősorban ugye fonott kalácsot, ilyen mazsolás kalácsot, réteseket különböző töltelékkel, almás, mákos, megyes, diós réteseket készítették, és aztán a 20. században már az úgynevezett szalagória is divatba jött. Ez már egy apró sütemény volt, amit ilyen szalagóriával, ezzel a fehér porral próbáltak egy kicsit lazábbá tenni. Azért hívjuk szalagóriának, és a tetején cukor volt, cukrot szórtak a tetejére, és ez egy ilyenfajta apró sütemény volt, nagyon száraz volt ez a sütemény, mintegy sokáig elállt, hát amennyiben nem fogyasztották el, mert azért tudjuk, hogy a jászságban is igen-igen nagy volt a gyermeklétszám, és sokan voltak egy családban, és hát ezek a finom falatok hip-hop elfogytak.
0: Nem kellett kínálgatni, gondolom.
1: Nem kellett kínálgatni, így van.
0: Álljunk meg most itt egy picit, Zola érkezik, és a Sehova se passzolok, aztán folytatjuk ünnepi műsorunkat itt a Trio FM-en május 25-én, pünköst hétfőn.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óraért véget, mi pedig innen folytatjuk, méghozzá még a délelőttben, pünköst hétfő május 25-én friss hírek jönnek, reklám, majd Rita Ora nyitja a következő órát a Your Song című dalával, és még mindig Kókai Magdolna a vendégünk a mai napon, méghozzá a jásági népszokásokról beszélgetünk, ami természetesen a pünkösthöz kapcsolódik, ne menjenek sehová.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
6: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
7: Gyermeknapi műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés. Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Correctotthon.hu, ingatlan és hitel közvetítő iroda, otthon teremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Május 25-e hétfő van, pünköst hétfő, az Orbánok és többek között a Zsófiák névnapja. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A 0630 301 22 77-es SMS Viber elérhetőségünkön akár írhatnak is, ha látnak valamit az utakon, vagy szeretnének velem valamit megosztani. Egy biztos, ebben az órában még vendégül látom Kukai Magdolnát, a Jász Múzeum etnográfusát, hogy a pünkösthöz kapcsolódó jász népszokásokról tudjunk beszélgetni. A Honeyboy is érkezik a Purple Disco Machine, és Benjamin Ingrosso közöse 11 óra után. Tartsanak velünk!

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a beszélgetést Kókai Magdolnával, a Jász Múzeum etnográfusával, és hát visszatérő kérdésem ilyenkor az ünnepek kapcsán, hogy annyi sok érdekes dolgot érintettünk, amik ma már lehet, hogy kikoptak a hétköznapokból vagy az ünnepkörből. Ön mit gondol arról, hogy a mai fiatalság vagy az érettebb generáció mennyi mindent tartott meg ebből, vagy egyáltalán van-e valamilyen felszínes tudásuk az ünnepkörrel kapcsolatban?
1: Ezt én így nem tudnám megmondani. Valószínű, hogy a liturgikus része, és ezt biztosan tudom, az a vallásos ember, akik még ma is vallásosak, fiatalokat is említhetünk itt, nem csak idősebbeket, ők részt vesznek a nagymisén, a körmeneten, és zarándoklatok indulnak, például fiatalok szoktak zarándokolni ilyenkor a Mátra Verebélyi Szentkúti Pünkösdi búcsúra, hiszen ez volt, amint említettem, a legfőbb búcsújáró helye évszázadok óta a jászoknak. Gyalogosan is zarándokolnak, például a Jászapátiról, de buszos zarándoklatok is vannak napjainkban, és itt is Jászberényből szerveznek, vagy jászárokszállásról is indulnak, vagy kerékpáros zarándoklatok is indulnak a jászárból. Tehát tulajdonképpen ez a fajta közösségi élmény, ez megvan, akár fiatalokban, főleg fiatalokban, nyilván a buszos zarándoklatok pedig az idősebbek számára jelentenek közösségi élményt. A népszokásokat illetően, mint mondtam, ez a pünkösdi királyné járás, ez nem biztos, hogy ismerik már az emberek. Nyilván a legidősebbek igen, de a fiatalok, ha csak nem úgy, hogy a honismereti óra keretén belül az iskolákban megismertetik ezekkel az érdekes szokásokkal a gyerekeket a tanárok, tehát elképzelhető, hogy így módon azért csak tudomást szereznek róla.
0: Én javaslom mindenkinek, hogy ássa bele magát a témába, és mélyüljön el ilyenkor az ünnepnapon is. Május 25-e hétfő van, Kókai Magdolnával beszélgettek, a Jász Múzeum etnográfusával, és ebben az órában egyszer még majd megkérem önt, hogy tartson egy picit velünk a műsorban, mert hogy a Jász Múzeum programjairól vagy állandó kiállításairól is szeretnék kérdezni. Pussycat Dolls és a Buttons érkezik addig is.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tapiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám!
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokasöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jásznagykun Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcag, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiába látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Mivel ma pünköst hétfő van, eddig egész nap vendégünk volt Kókai Magdolna, a Jász Múzeum etnográfusa, és szuper jó beszélgetést folytattunk a Jász ünnepkörről, vagy népszokásokról, ami a pünkösthöz kapcsolódott. Most ennék egy rövid kitérőt, hiszen szerintem a mai napon és a következő napokban is nagyon szívesen ellátogatnának a jászságba látogatók, illetve az itt élők a Jász Múzeumba. Segítsen nekünk egy kicsit abban, hogy mit láthatunk most a múzeumban.
1: Most nyílt március 28-án egy új kiállítás 150 év 150 tárgy címmel. Két éve ünnepelt a múzeum fennállásának 150. évfordulóját. Akkor nem tudtuk ezt a kiállítást még megcsinálni. Most viszont egy nagyon szép, modern kiállítást tárunk a látogatók elé. A 150 év anyagából tulajdonképpen régészeti, néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti, hadtörténeti, ipartörténeti anyagából. Ez egy nagyon-nagyon gazdag kivonata tulajdonképpen ennek a 150 évnek a gyűjteményünkből. Sajnos helyszüke miatt egyetlen egy időszaki kiállító termünk van. Ezt próbáljuk most megoldani azzal, hogy kapunk egy új épületet, és ha minden igaz, még ez is képlékeny, de úgy néz ki, hogy igen, és oda szeretnénk vinni a raktárainkat, illetve szeretnénk több kiállítóteret itt is kialakítani a jelenlegi intézményben. Ezáltal, hogy felszabadulnak azok a terek, amiknek az anyagát ki tudjuk majd az új raktárakba vinni.
0: Ehhez szerintem az egész táb nevében kívánhatom a legjobbakat, és biztatok mindenkit arra, hogy látogasson el a Jász Múzeumba a mai ünnepi pünkösdi beszélgetést. Kókai Magdolnával hallották, a Jász Múzeum etnográfusával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Tényleg nagyon sok mindent megtudtunk arról, hogyan éltek és hogyan ünnepeltek pünköstkor annak idején a jászok. Folytatjuk a Klimbendit és Zara Larsson féle szimfonival ünnepi műsorunkban itt a Trio FM-en.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a Jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: Klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit Jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
1: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
2: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Arnak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
1: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
2: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
1: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vonta Jászkó redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
3: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás is saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen véghez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
1: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön, akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutatni,

0: egyébként kaphatom egy marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
1: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
2: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatójúgója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és prémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
1: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
2: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
1: A Jessági Menedzser Klub rendezvényén a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jessági Klub sikeres működését.
3: Szeretném megköszönni az egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
1: A Jessági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta, példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a Jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
4: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Phoenix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Phoenix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem feltétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
5: A helyi közélet és kultúra szintere. Hallgassa a Trio Mozaikot minden hétvégén.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért a délelőttünk, de az ünnepi műsorunk még korán sem. Egészen délután 3-ig itt leszek önökkel pünköst hétfőn május 25-én, az Orbánok és a Zsófiák névnapján. Sok érdekes témám van még, most a jászságról egy picit elkanyarodva, országosan beszélünk majd arról, mit jelent nekünk a pünköst, de előtte jöjjenek a friss hírek, és természetesen a következő óra nyitányából is mutatok egy rövid részletet. Gwen Stefani lesz ez, és a Sweet Escape, ne menjenek sehová, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
2: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor Családi Méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Startol egy újabb óra, újabb kedvencekkel már a délutánban. Május 25-én pünköst hétfő, remélem, hogy sokan tartanak velünk az ünnepen is. Egészen délután 3-ig biztosan itt leszek. Játszom a legnagyobb kedvenceket, és persze ünnepi témakörök még lesznek. Az előző órákban Kókai Magdolnát, a Jász Múzeum etnográfusát kérdeztem ezekről, kifejezetten a jászok szempontjából. Most egy picit kiszélesítjük majd a látókört. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, különösen a zsófiáknak és az Orbánoknak, hiszen a mai napon ők ünnepelnek. Ne feledjék elérhetőségünket 0630 301 22 77, ide várom az SMS, Viber üzeneteket, hogyha szeretnének velem megosztani valamit. 12 óra után Coldplay zenél, az lesz a Feels Like I'm Falling in Love. Én pedig Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ma pünköst hétfő van, amely Magyarországon 1993 óta munkaszüneti nap. Az ünnep neve a görög Pentekoszté szóból ered. Jelentése 50., mert húsvét után az 50. napon tartják. A zsidó hagyományban eredetileg az aratás befejezéséért adtak hálát, később pedig a sínai hegyi törvényadás emléknapja lett, amikor Mózes megkapta a törvényeket. A keresztények pünköstkor a Szentlélek eljövetelét ünneplik, és ehhez kapcsolják az egyház születését is. Magyar néphagyományok is kötődnek hozzá. Pünkösdi királyt választottak ügyességi próbákkal, lovas versennyel és vetélkedőkkel. Az ünnep az udvarlás és a párválasztás időszaka is volt. Folytatjuk egy külföldi kedvenccel, ez az NSYNC és a Bye Bye Bye.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
5: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja Nagykátai úton.
6: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
7: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromontőrin Kft. Acélöntőde. Általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
6: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 159 000 forint, addig például a Vármegyei, Kunhegyesi járásban 467 000 forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a Szolnoki 644 000, a Jászberényi 634 000 és a harmadik Karcagi 548 000 vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a Törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fejér vármegye. Keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben közelében pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járás ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Hét Trio FM mellettet szól. A pünkösdi királyválasztásról akartam még én is néhány szót ejteni. Az egyik legismertebb régi magyar pünkösdi népszokás, és bár a jászságban inkább a királynét ünnepelték, azért ez országos szinten mindenki számára ismerős. Tulajdonképpen játékos ügyességi próba volt, amelyben a legények különböző versenyeken mérték össze erejüket és rátermettségüket. A próbák között lehetett lovasverseny, botvívás, tűzugrás vagy más ügyességi feladat is. Aki a legjobbnak bizonyult, azt pünkösdi királlyá választották. Ez nem csak cím volt, hanem komoly rang a közösségben. A győztes egy ideig kiemelt figyelmet kapott, meghívták a mulatságokra, és több helyen ingyen ihatott a falu kontójára. A szokás jól mutatja, hogy pünkösd nem csak vallási ünnep volt, hanem a fiatalság, az udvarlás és a közösségi élet egyik vidám időszaka is. Innen folytatjuk a Van Republic dalával, ez az I Ain't Worried.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, itt pünköst hétfőn, úgyhogy folytatjuk ünnepi műsorunkat egészen délután 3 óráig tartsanak velem, ne menjenek sehová. Jönnek a friss hírek, majd Lizzo és az About Them Time nyitja a következő órát.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy Fesztivál oldalán.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Folytatódik a kánikula. Nyílt levélben kritizálták a volt miniszterek Orbán Anitát, választ is kaptak. Számos köztéri előadás és közös tánc is lesz az idei placon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anitát árulónak nevezték, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát. Nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Így reagált Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter jelezte, sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. Hűnek lenni pedig nem egy politikai oldalhoz, hanem Magyarországhoz szeretne, zárta közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Anita. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Azok, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Magyar Péter jelezte, azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd 60 tekes a magyar adófizetők pénzén. Végezetül azt kérte, a volt miniszterelnök ne bújjon nők szoknyája mögé, játszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3-ig még érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló viselése, valamint a fényvédőkrém használata is. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Május 25-e van, pünköst hétfő az Orbánok és a Zsófiák névnapja. Ne felejtkezzenek meg róluk, köszöntsék őket, és mivel pünkösd van, ehhez kapcsolódó témáim ebben az órában is lesznek. A zöldágjárás és a pünkösdölés lesz az egyik, a másik pedig a pünkösdi rózsa és az ünnep jelképei. 06 33 102 77, ez az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, amíg érkezik 13 óra után Lubega és a Mambo No. 5.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

97.7 Trio FM mellettet szól. Pünköst hétfő van, ehhez kapcsolódóan, hát persze, hogy a népszokásokról, zöldágjárásról és a pünkösdölésről is szó lesz. De mi is volt pontosan ez a zöldágjárás? Ez akkor történt, amikor a fiatalok zöldágakkal, énekkel és játékos mozdulatokkal járták körbe a falut. A zöldág a természet megújulását, a termékenységet és az életerejét jelképezte. A pünkösdölésben gyakran kislányok vagy fiatal lányok vettek részt. Énekeltek, jó kívánságokat mondtak és közben adományt kaptak, sokszor kalácsot. Ezek a hagyományok a tavasz örömét, a közösség összetartozását és az ünnep játékos oldalát mutatták meg. Bár ma már ritkábban találkozunk velük eredeti formájukban, sok településen hagyományőrző programokon, iskolai vagy falunapi eseményeken újra felidézik őket. Vegyenek részt minél több ilyenen, és őrizzük együtt hagyományainkat. Most pedig érkezzen egy újabb kedvenc itt a Trio FM-en, a gyerekek nagy kedvence Rose és Bruno Mars közöse, az Apocel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
3: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávé szerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola. Korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
2: Tartsanak velünk!
5: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karateedző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karateedző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiú. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jásznagykun Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiába látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A pünkösdi rózsa az ünnep egyik legismertebb virága. Már a neve is a pünkösdhöz köti. Tavasz végén nyílik látványos telt virágaival, sok kert dísze, és régen gyakran került az ünnepi házakba, udvarokra, asztalokra is. A virág a megújulást, a szépséget és az élet kiteljesedését jelképezte. Pünkösdkor a zöld ágaknak, virágoknak és természetes díszeknek különös szerepük volt, mert az ünnep nem csak vallási tartalmat hozott, hanem szorosan kapcsolódott a tavaszhoz is. A pünkösdi rózsa ezért ma is jó alkalom arra, hogy az ünnepről ne csak szertartások, hanem illatok, színek, kertek és régi családi emlékek is eszünkbe jussanak. Jön egy újabb kedvenc az ünnepi műsorunkban, Pink zenél. Hozza a legújabb dalát, ez a Trust Fall.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, de mi folytatjuk ünnepi műsorunkat még a következő órában is, 14 óra után. Egészen 3 óráig pörgetjük itt a közös időt. Hát természetesen teljen kicsit lassabban a munkaszüneti napokon. Friss hírek jönnek most 14 órakor, reklám, majd szia, Kylie Minogue és a Dance Alone.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
0: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét minden napján. Tápiolent Kft. Gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles mosoda már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház, minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3 óráig érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Engedjék meg, hogy újra köszöntsem a névnaposokat, hiszen május 25-e van, pünköst hétfő, az Orbánok is ünnepelnek, illetve a Zsófiák. A hölgyek neve görög eredetű, jelentése bölcsesség, csak úgy, mint a Szófia. Az Orbán a latin urbánus szóból származik, jelentése római, finom, művelt, udvarias ember. Isten éltesse őket sokáig. Ez pedig a mai ünnepi műsorunk záró órája, úgyhogy most már nem egészen vagyok benne biztos, hogy szeretnék tovább beszélni a pünkösdről, hiszen elég sokat megtudhattunk már. A témában inkább szeretnék jó tanácsokat adni a jó kedvhez, mert hogy állítólag ez is egy tanulható szokás, és hogy ne halogassuk az örömöt. Hogy egyáltalán hogyan lehetséges, ez nem sokára kiderül. Előtte 14 óra után zenéjen Axwell, Steve Edwards és a Watch the Sunrise.

97.7 Trio FM mellettet szól. A jó kedv nem feltétlenül adottság, hanem hozzáállás kérdése. Vannak emberek, akik körül könnyebben oldódik a hangulat, de ezt nem csak a nagyon extrovertáltak tudják. A játékosság, a kapcsolódás és az elmélyülés apró döntésekkel is erősíthető. Például azzal, ha könnyebben nevetünk, észreveszük a hétköznapi helyzetek humorát, vagy nem lőjük le azonnal mások ötleteit. Az improvizációból ismert igen és szemlélet éppen erről szól. Elfogadjuk, amit a másikhoz, és hozzáteszünk valamit. Egy várakozás, egy kávézás, vagy akár egy unalmas házi munka is kaphat egy kis játékosságot. A jó kedv ragadós, mert biztonságosabbá és könnyebbé teszi a kapcsolatokat. Aki nyitottan, figyelmesen és ítélkezés nélkül van jelen, maga köré is több derűt fog vonzani, higgyék el nekem. Ricky Martin is ezen dolgozik a Living La Vida Loca című dalával.

0: I just don't. Stevie.
1: That'll work.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkezők áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
7: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
8: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közben a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves Kokadi és egy 50 éves Pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Hét Trio FM mellettet szól. Sokszor mondjuk magunknak, majd boldog leszek, ha meg lesz az új munka, a saját lakás, a társ, az utazás, vagy a következő nagy siker. Ezzel azonban észrevétlenül feltételhez kötjük a jól létünket, és elhalasztjuk azt, amit most is megélhetnénk. A boldogság inkább hosszú távú életérzés, az öröm viszont pillanatnyi tapasztalat. Egy jó beszélgetés, egy szép hely, egy nevetés, egy apró kaland, ha mindig a tökéletes jövőre várunk, könnyen kimaradunk a jelenből. Érdemes inkább feltenni a kérdést, hogyan használhatnám ki ezt az időt, ha később visszanézek rá. Sokszor nem az a válasz, hogy várakozással, hanem az, hogy élettel, kapcsolódással, kíváncsisággal és apró örömökkel. Fogadják meg ezeket a jó tanácsokat, amíg érkezik a Well Hello és a Halott Pénz közöse az Emlékszem Sopronban.

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és innen folytatjuk, de már csak friss hírekkel. Én búcsúzom, hiszen az ünnepi műsorunk délután 3-ig tartott, legközelebb szerdán találkozunk, majd 2-től este 6-ig a szokott időpontban. A pünköst hétfőt használják ki, azt kívánom mindenkinek, hogy minél többet tudjanak pihenni, elmélyülni, emlékezni. Justin Bieber és a Friends egészen biztosan jön még, mint a búcsúdalom. Rövid reklám, aztán tényleg hírekkel folytatjuk. Holnap reggel pedig már Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Legyen nagyon szép a délutánjuk, kellemes ünnepeket kívánok. Zsupa Ági vagyok, és köszönöm, hogy velem tartottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
6: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
5: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
6: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
7: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden 10. embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
4: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
5: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
6: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Becsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
4: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
5: Tartsanak velünk!
2: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 esetés szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiú. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jásznagykun Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiába látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sokszínű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvencejét, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépő,

0: Különféle utolványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei Electrolux, egy jobb élet jegyében, svéd tervezés, Bergen Pékség, friss kenyér, péksütés, specialty kávészerdától vasárnapig a főtéren. Ha jogosítvány, akkor Birkás Autós Motoros Iskola, korrektotthon.hu, ingatlan és hitelközvetítő iroda, otthonteremtés szívvel, lélekkel. Bínél Stúdió Jászberény, exkluzív szalon, professzionális alapanyagok, szakértelem. Mindez egy helyen.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk! Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
1: Gyermeknapi műsorunk partnerei Túri Pince és Rendezvényház, egy kiváló hely családi, baráti és céges találkozókhoz. Dr. Pető Anita Katalin ügyvéd, adójogi szakjogász. A 30 éves Sütőház Kft. Kovászolt szenvedély, minőség minden falatban. Csomor családi méhészet, minőségi méhészeti termékeinkkel megédesítjük napjaikat, ünnepeiket. Téba Tüzép, az építkező áruháza. Mindent egy helyről, a Téba Tüzépről.
2: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
0: Tartsanak velünk!
3: Ez volt a reklám! A Trio FM hírei.
4: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A héten két nagyvágány felújítási munka kezdődik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa és részt vett. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény. A déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket kettő laplac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagyvágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei kettől egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre kell számítani. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
4: Gyermeknapi műsorunk partnerei: Ádi Büfé, aki szeret, az etet. Szivárvány Optika, optika, ami rád van szabva. Garas Diszkont Áruház, jó árak a hét mindennapján. Tapiolent Kft., gyorsmosás és szárítás alig egy óra alatt. Bubbles Mosoda, már Jászberényben is. H Auto Center, a biztonságos közlekedés szakértője. KDJ Bútorház. Minőségi bútorok elérhető áron.
5: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
3: Tartsanak velünk!
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1.159.000 forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467.000 forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644.000, a jászberényi 634.000 és a harmadik karcagi 548.000 vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a Törökszentmiklósi 531.000-es átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvos, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kenelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kenelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járás ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés helyszíne, tervezet mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
4: Önt is várja a Dacia Jászberényi szalonja a Nagykátai úton.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat, zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője is 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

lobogtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban. Tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve még se rabok. Épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok. Ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljem meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben. Visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Május 31-én vasárnap újra a gyerekeké a főszerep a Trio FM-en. Érkezik a gyermeknapi kavalkád, ahol délelőtt 9 és délután 1 óra között vidám hangulattal, pörgős dallamokkal és izgalmas családi kvízjátékokkal várunk mindenkit. A jókedv mellett hasznos ajándékok is gazdára találnak majd. Értékes otthoni és konyhai eszközök, családi belépők, különféle utalványok és finomságok várják a játékosokat. Töltsük együtt a délelőttöt. Szóljon ez a vasárnap a játék öröméről és a közös családi élményekről.
5: Gyermeknapi műsorunk partnerei. Szivárvány Szolárium. Egyenletes barna bőr azoknak, akik a tökéletességet szeretik. Elektromon Töring Kft. Acélöntőde általános gépgyártás. Dr. Vecsési Zsuzsanna ügyvéd. Megoldást találunk problémáira. Jászárok Szállásváros önkormányzata. Blue Line Groups. Az önbiztonsága a mi küldetésünk.
6: Gyermeknapi kavalkád május 31-én vasárnap 9 és 13 óra között itt a Trio FM-en.
4: Tartsanak velünk!
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelkiállapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jásznagykun Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a négy testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében három országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A háromnapos látogatás során a Jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a Vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a Vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: get the party lit.
1: Hit 3 FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: és jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
1: Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben, a Szatmári Rendezvényházban megtartott díjátadó ünnepi esten. A rendezvényen olyan emberek munkáját ismerték el, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal és emberi tartásukkal sokat tettek a jászságért és a térség határain túlmutató kapcsolatokért. Dr. Réde István, az egyesület elnöke.
2: A klub életében az egyik legnagyobb létszámú rendezvény a mai, ami azért érdekes és fontos, mert hogy nagyon sokan elfogadták a meghívást, részben a 30. születésnap kapcsán, részben pedig azért, mert a klub által alapított kitüntetések, elismerések egyre nagyobb presztízzel bírnak. Én nagyon örülök ennek természetesen, mert ezért próbáltuk a 3 évtizedet úgy végigvinni, a kezdeti évek összekovácsolódását követően, hogy egy olyan közösséget alkossunk, aki képes egy önfejlesztésre, és képes adni ennek a térségnek, amit jászságnak hívunk, és képes adni azoknak a vállalkozásoknak, akik itt dolgoznak, itt élnek, és ezen keresztül az itt élő embereknek.
1: A jubileumi eseményen dr. Réde István felidézte a Jászberényi Menedzser Klub elmúlt 3 évtizedét, amely 1996-ban 17 alapító taggal indult el. Mint fogalmazott, az első időszak az útkeresésről szólt, majd számos kihívással néztek szembe a jászsági gazdaság élet szereplői.
2: A 3 évtized alatt nagyon sok kihívással kellett szembenézni. Az, amikor ezek a programok ismétlődtek és együtt voltunk, ez azt bizonyítja, hogy ennek a közösségnek van ereje. Képes összetartani, képes együtt gondolkodni, együtt dolgozni. Nyugodtan visszamehetünk 1996-ig, mert hogy a 2000-es évek eleje, azok a változások, az uniós csatlakozás, később a pénzügyi válság, aztán folytathatnám a Covid-dal, és csak 3-at emeltem ki, de rendszeresen olyan változások vettek bennünket körül, amire válaszolni kellett, és nem engedtük el egymás kezét, együtt voltunk, és képesek voltunk jól érezni magunkat, és képesek voltunk közösen válaszokat találni. Talán még haladtunk is valamire. Vannak folyamatok, amire figyelni kell. Annak kell mindig készen állnunk, hogy tudjunk alkalmazkodni, és az elmúlt 6-7 évvel elég jól megtanított bennünket.
1: Dr. Réde István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnöke rádiónak adott interjújában rámutatott, a legfontosabb feladatuk, hogy megalkossanak egy olyan cégkultúrát, amely minden korosztály számára vonzó lett, és előre viheti a vállalkozásokat és a jászság gazdaságát is.
2: Azon kell sokat dolgoznunk, hogy egy olyan magatartást, egy olyan cégkultúrát alkossunk meg, ami minden korosztály számára vonzó. Ha ezt meg tudjuk oldani, ahhoz elsősorban meg kell érteni a korosztályokat, meg kell érteni a gondolkodásbeli különbségeket. Nem cáfolni, dacolni, nem tudom, ellenállni kell, hanem sokkal inkább az kell, hogy ebből a megértésből egy olyan építkezést megcsinálni, megvalósítani, ami előre viheti a vállalkozásokat, előre viheti ezt a térséget. Én azt gondolom, hogy biztosan, hogy van megoldás. Ugye járok egyetemre oktatni, találkozom fiatalokkal rendszeresen. Én beszélgetek velük. Ők is meg akarnak bennünket hallgatni, viszont azt kérik, azt várják, hogy mi is értsük meg az ő gondolkodásunkat. Ha ez megy, akkor a gazdaság fejlődni fog. Ez a legfontosabb feladat.
1: A Jászsági Menedzser Klub Egyesület jubileumi rendezvényén Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondott köszöntőt, beszédében párhuzamot vont a Jászkor redemció és az egyesület térségben betöltött szerepével.
3: Redemció nem csak egy történelmi tett, egy történelmi pillanat, hanem sokkal több annál. Öröksége van, és itt van közöttünk nap mint nap, és szerintem az egyik leginkább kézzelfogható öröksége az a Jászsági Menedzser Klub. Hogy miért mondom ezt? Két okból. Az egyik ok az, hogy a legkülönbözőfélébb emberek tudtak összefogni egy közös célért. Azért, hogy segítsék egymást, segítsék a térséget, segítsék a gazdaság fejlődését, még akkor is, hogyha nem volt senki, aki segítsen nekik. Ők ezt saját kezükbe vették, és már 30 éve végzik, ez óriási eredmény. De azért is óriási eredmény, mert nem csak saját céljaikat szeretnék ezzel támogatni, nem csak egymás és saját vállalkozását szeretnék fejleszteni, hanem adni is akarnak. Adni akarnak a szűkebb, vagy éppen tágabb közösségüknek, vagyis mondjam, hogy húzzon haza a szívem és Jászberénynek. Mert hogy ahogy a redemcióban őseink adtak 1000 katonát az országnak, hogy megvédje a szuverenitását, úgy a Menedzser Klub pedig ad a városnak, amikor és amit csak tud, és nem véletlenül köszönte meg a város ezt a város mecénása díjjal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ez az együttműködés legyen töretlen, ez az együttműködés bővüljön, tegyünk nagy dolgot közösen békhez. Jászberény városa, amit tud, maga erejéhez mérten ehhez hozzá fog tenni a jövőben is.
1: Halmai Ferenc a Jászság országgyűlési képviselője is köszöntötte a 30 éves fennállását ünneplő Jászsági Menedzser Klubot és a rendezvény meghívott vendégeit.
3: Én annak örülök, hogy most itt lehetek, és röviden szólhatok néhány mondatot. Én, mint ahogy mondtam a kampány során is, én alapvetően rendőr voltam, és a gazdasághoz nem igazából értek, de úgy látom, hogy van itt néhány nagyon jó szakember, aki viszont ért a gazdasághoz, és ha megengedik, keresni fogom a társaságokat és a szakértelmüket, én ezt tudom ígérni.
1: A jubileumi ünnepségen rangos elismeréseket adtak át. A Berecki Sándor díjat első alkalommal Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, az erdélyi Szent György Menedzser Klub tagja kapta azért a határon átívelő kiemelkedő munkáért, amelyet a Jászság és Maros megye széleskörű kapcsolatrendszerének kialakítása és fejlesztése érdekében végeztek. Sas Istvánt hallják.
4: Ez a Berecki Sándor díj számomra különösen kedves. 30 éve ismertem meg Sándort. 30 éve volt először a Jászberényi, akkor még Vasas kórus Maros Szent Györgyön. Akkor művelődési központban ugye dolgoztam, természetesen mint kultúros kapcsolódtam ehhez a csoporthoz, megismertem azt az embert, aki a ottani kórusnak a motorja volt, utána számtalanszor eljött ő Jászberénybe, és őt nem csak a kultúra érdekelte, hanem érdekelte a gazdaság. Barátság alakult ki közöttünk, és a Sándor, amikor itt járt Jászberényben, akkor el kellett vinni a menedzserklubba, el kellett vinni a kertbarátklubba, el kellett vinni Budapestre, megnézni bizonyos vállalkozásokat, és hát természetes módon, amiben én tudtam neki segíteni, azt mutattam föl. Amit mutattam föl, a Jászsági Menedzserklubot. És ez az ember azt mondta egyszer, hogy ha ő még egyszer születne, akkor azt mondaná, hogy legyen két szíve, és az egyik szíve az biztos, hogy Jász lenne. Ma azt a díjat kaptam, amit Berecki Sándorról neveztek el. Arról az emberről, aki fáradhatatlan volt, örülök annak, hogy a mi elnök urunknak jutott eszébe, hogy egy Berecki Sándor díjat kellene alapítani. Külön megtiszteltetés, hogy elsőként kaphatom egy marosvásárhelyi kollégával ezt a díjat. Berecki Sándor megérdemli, hogy ilyen módon is a neve fönnmaradjon a jövőben.
1: Berecki Sándor díjban részesült Jakab István, a Szent Georgius Menedzser Klub közösségének aktív és meghatározó tagja.
5: Ez egy óriási meglepetés számomra, elsősorban azért, mert olyan emberektől kaptam, elsősorban is ugye egy emlékdíj. Berecki Sándor, aki ennek a mi menedzser klubunknak mozgatórugója volt, alapító tagja, és az ő emlékére alakult ez a díj, és rémiumban olyan emberek voltak, akik, hát nem azt mondom, hogy versenytársak, de azért mindig ugye üzletemberek között van egy kis versengés, és ők tiszteltek meg azzal, hogy nekem ítélték ezt a díjat.
1: Jakab István elmondta, egyesületükben kiemelt hangsúlyt helyeznek a fiatal vállalkozók támogatására. Ilyen volt például a Mata Start mentorprogram.
5: Picikét másképpen ma szerveződve nálunk, tehát aktív menedzserek, vállalkozók, üzletemberek vesznek részt benne, tehát nagyon nehezen szakítanak időt, de azért egy rendszeres tevékenység van. Mi különösen nagy hangsúlyt folytatunk az ifjú vállalkozók elindítására, segítünk nekik, hogy tapasztalatokat szerezzenek, mi ezt nagyon fontosnak tartjuk.
1: A Jászsági Menedzser Klub rendezvénye a legnagyobb tisztelet és megbecsülés kifejezéseként ebben az évben Honoris Maximus díjjal ismerték el Cigány Anda Renáta lelkiismeretes önzetlen munkáját, amellyel évek óta segíti a Jászsági Klub sikeres működését.
6: Szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a díjat, megtisztelő, hogy rám gondoltak. Köszönöm a bizalmat és a közös munkát mindenkinek, és igyekszem ezt a jövőben méltó módon viszonozni, és különösen örülök, hogy a fiammal együtt megoszthatom ezt a pillanatot, és itt van velem.
1: A Jászsági Menedzser Klub 30 éves fennállását ünneplő rendezvényen átadták az Egyesület legrangosabb elismerését, a Phoenix díjat, melyet 2026-ban ifjabb Cinege Károly élelmiszermérnök, hálózatépítő topmenedzser, sikeres cégvezető és szakíró kapta példamutató vállalkozói életútja, a gazdasági innováció terén elért sikerei, a jászberényi értékek megőrzése és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
7: Ez egy nagyon nagy büszkeség, azért, mert ezt egy szűk kör választja ki. A már, aki Főnix díjat kapott az elmúlt 10 évben, ugye ők mondják meg, hogy kit emelnek maguk közé. Kiben látják azt, hogy ténylegesen úgy sikerült támogatni mind a klubon belüli munkát, mind egyáltalán ezt a egész közösséget, hogy méltó arra, hogy megkapja ezt a díjat. Régóta szerettem volna, nem lehet jelentkezni, hanem a tagság javasol embereket, és a Főnix díjasok eldöntik, hogy ki kapja meg, és hát azért hál' Istennek annak is nagyon örülök, hogy a szüleim ezt megélhették, hiszen magát a céget ők alapították, amit én átvettem már egy jó pár éve, de ha ők ezt nem csinálták volna, akkor én nem lennék ma itt. Amikor én 33 évvel ezelőtt azt hittem, hogy vállalkozó vagyok, utána kiderült pár év múlva, hogy még nem. Tehát attól, hogy nem egy állásban dolgoztam, hanem egy hálózatépítésben, később jöttem rá, hogy ennél sokkal többről szól egy vállalkozói élet, máshogy kell csinálni, és én rengeteg mindent nem tudok. Ma már világos, hogy sokkal több mindent tudok. Ez köszönhető az itteni menedzserklubi tagságomnak, de tag vagyok egy másik fajta országos menedzserklubban is, ahol még nagyobb hangsúly van az oktatásra, képzésre, tapasztalat átadásra, és ott tudja az ember megbeszélni azokat a dolgokat, amiket a munkatársai nem főtétlenül. Ezért jó az ilyenfajta klub, meg más hasonló klub, amikor vállalkozók között vagyunk, ötleteket kapunk, tanácsokat kapunk, tapasztalatokat adnak át, és sok időt, energiát meg tud spórolni, mert nem kell kitalálni, nem kell végigcsinálni azt a rosszat, amit a másik már megcsinált. Ez fontos.
0: Biztos pont a jól informáltság terén. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a Vármegyei, Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb Kunhegyesit és Mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fehér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A jászberényi önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés, helyszíne, tervezet, mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karate edző büntetőügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett, a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves, 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jásznagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lévia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a 4 testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében 3 országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A 3 napos látogatás során a jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jásznagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Nálunk a zene sohasem ér véget. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a vármegyei Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun-Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb kunhegyesit és mezőtúrit 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvos, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a Jász-Kunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fejér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A Jászberényi Önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés, helyszíne, tervezet, mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Küzdősport szakértők meghallgatásával folytatódott a Jászberényi karate edző büntető ügyének tárgyalása a szolnoki törvényszéken. A szolnoki járási ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés büntet kísérletének és kiskorú veszélyeztetésének büntettével vádol egy most 57 éves férfit. A karate edző terhére 2,5 év letöltendő börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt a módosított vádiratban. Az ügy részletei szerint egy jászberényi nyári tábor gyermekei 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkba utaztak. A sértett a mindössze 7 éves kisfiú egy társával való veszekedés után a gyermek vállát lefele tolta, majd hátulról kirúgta a lábait. A kisfiú a levegőben megpördült, bal karjával és fejével a talajba csapódott. A bíró 2 eset és szakértőt hallgatott meg az ügyben. Véleményük szerint a vádlott egyes küzdősportokban alkalmazott, úgynevezett csúsztatott bokassöprés technikát alkalmazott a felügyeletére bízott kisfiún. Kiemelték, hogy a 7 éves 27 kilós kifejezetten nyári, napközis és nem karate táborba érkezett kisfiúnak semmilyen előképzettsége sem volt a küzdősport tudományokból. Ezt a gyakorlatot ebben a helyzetben, ezen a kisfiún semmiképpen sem lett volna szabad alkalmazni. A vádlott a felvetésekre azzal védekezett, hogy abban a lelki állapotban, melyben akkor volt, meggondolatlanul cselekedett. Állítása szerint nem akart sérülést okozni a kisfiúnak, csak rosszul reagálta le a gyermekek közti konfliktust. A vádirat szerint a sértett a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést, fennállt azonban a reális lehetőség annak, hogy 8 napon túl gyógyuló gerincvelő sérülést, például nyaki gerincvelő sérülést szenvedjen. A szakértők meghallgatását követően a tárgyalás június 16-án folytatódik. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében immár 30 minősített gyógyvizet tartanak nyilván, ezzel hivatalosan is listavezető lett a jászkunság. Jelenleg összesen 30 minősített gyógyvíz található a régióban, amivel megelőztük minden más vármegyét. Jelenleg 15 település büszkélkedhet minősített kúttal, köztük többek között Berekfürdő, Cserkeszőlő, Karcak, Tiszafüred és Szolnok. Szintén kiemelkedő adottságú Zala vármegye, ahol olyan központok találhatók, mint Hévíz vagy Zalakaros, jelenleg 19 gyógyvizet tartanak nyilván. Szerbiában látogatott egy több intézményt összefogó nemzetközi szakmai programra a Jászberényi Szent István Sport általános iskola és gimnázium delegációja a napokban. Mint dr. Zrubkóné Pernyész Lívia főigazgató tájékoztatott, az esemény egyik kiemelkedő eleme volt, hogy a 4 testvériskola delegációit Belgrádban, a szerb parlament épületében 3 országgyűlési képviselő fogadta. A találkozó során lehetőség nyílt a nemzetközi együttműködések jövőbeni lehetőségeinek áttekintésére. A 3 napos látogatás során a jászberényi intézmény képviselői részt vettek a Kragujevacsi iskola ünnepélyes iskolanapi rendezvényén is, amely tovább erősítette az intézmények közötti együttműködés alapját. Idén debütált az első Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei néptáncfesztivál Szolnokon. A rendezvényre a Jászság és a vármegye több településéről érkeztek táncosok. Kisújszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, Jászapáti, Tiszafüred és Szolnok néptáncosai népesítették be az Abanovák Agóra Kulturális Központot. A színpadon egymást váltották a produkciók, a rendezvény célja az volt, hogy a vármegye néptáncos közösségei találkozhassanak egymással, és megmutassák azt a sok színű kulturális örökséget, amelyet évtizedek óta őriznek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzet közi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Magyarországon jelentős területi különbségek mutatkoznak a keresetekben, miközben Budapest második kerületében 1 millió 159 ezer forint, addig például a Vármegyei, Kunhegyesi járásban 467 ezer forint az átlagbér, mely jelentős különbség. A kimutatás szerint Jász-Nagykun Szolnok 9 járása közül a szolnoki 644 ezer, a jászberényi 634 ezer és a harmadik karcagi 548 ezer vezeti a listát, míg a legszegényebb kunhegyesit és mezőtúri 525 és a törökszentmiklósi 531 ezeres átlagbér előzi meg a sorban. A hivatalos jelentésből az is kiderül, hogy egy-egy szakmában mennyit lehet átlagosan keresni. A foglalkozási bérelosztás tekintetében az országos és helyi politikusok, a fegyveres erők egyes egységeinél szolgálók, szakorvosok, szakmérnökök, pénzintézeti vezetők, üzleti szférában dolgozók vezetik a mezőnyt. A bruttó átlagbérek tekintetében a 19 vármegye közül az utolsó harmadban helyezkedik el a jászkunság, nyilatkozta a FEOL friss közleménye kapcsán dr. Lics József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke. Az átlagkereset Budapesten kiugró, közelít hozzá Nyugat-Magyarország néhány régiója, elsősorban Győr-Sopron, valamint Fejér vármegye, keleten a húzóerő Hajdú-Bihar, illetve a székhelye Debrecen. Döbbenetes részletek láttak napvilágot egy Cegléd térségében működő illegális kutyaszaporító telepről. A ceglédi járási ügyészség minősített állatkínzás büntette miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nagyon rossz körülmények között zsúfolt össze rengeteg állatot, kettőt pedig saját kezűleg végzett ki. A férfi célja kizárólag a haszonszerzés volt. A nagyméretű kutyákat azért szaporította, hogy a kölykök eladásából folyamatos bevételhez jusson. A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott embertelen módszerekkel tartotta fogva a védtelen állatokat. Sem friss ivóvizet, sem megfelelő mennyiségű élelmet nem biztosított a kutyáknak. Több állat éjjel-nappal egy rövid láncra verve sínylődött, teljesen kitéve a fagyoknak és a tűzőnapnak. 15 kutyát olyan szűk kennelekbe zárt be, ahol a nagyobb testű állatok még csak ki sem tudtak nyújtózkodni. Ezeket a boxokat ráadásul úgy alakította ki, hogy a szerencsétlen jószágok soha egyetlen percre sem láthatták a napfényt, teljes sötétségben éltek. A folyamatos elhanyagoltság és a legyengült immunrendszer miatt több kutya a kennelekben pusztult el. A férfi két ebet olyan súlyosan és módszeresen bántalmazott, hogy az állatok belehaltak a sérüléseikbe. A ceglédi járási ügyészség a férfi ellen letöltendő büntetést indítványozott. A jászberényi önkormányzat ebben az évben is biztosítja a lakosság kezdeményezésére induló önerős járda építési és karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges alapanyagokat, köztük földnedves kézbetont, homokos kavicsot, valamint a bontott törmelékek elszállításához szükséges konténert, olvasható a város honlapján közzétett tájékoztatóban. Az önkormányzat célja, hogy támogassa a város lakóinak közreműködésével megvalósuló járdafelújítási és járdaépítési munkálatokat, elősegítve ezzel a közterületek állapotának javítását, a biztonságos közlekedést. A lakossági kérelmeket a szükséges adatokkal, név, járdaépítés, helyszíne, tervezet, mérete, egyéb kapcsolódó műszaki adatok június 30-áig lehet benyújtani postai úton a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztály címére, személyesen a polgármesteri hivatal kerítésén elhelyezett postaládába, illetve a városban kihelyezett bármely véleményládába helyezve. Az igényeket elektronikusan is várják, melynek pontos címe a város honlapján olvasható. A benyújtott kérelmeket a rendelkezésre álló keret függvényében bírálják el. Egy szolnoki idős házaspár pénzét próbáltak kicsalni gyanús felújítási munkára hivatkozva két férfi. Az ügyben egy banki dolgozó gyors reagálása akadályozta meg, hogy a sértetteket anyagi kár érje. Két férfi jelent meg a házaspárnál, eresz csatorna cserét, valamint kisebb tetőszerkezeti javításokat vállaltak. A munka árát előre alacsonynak mondták, a kivitelezés azonban gyorsan problémássá vált. A beépített anyagok minősége kifogásolható volt, a munka pedig több ponton szakszerűtlennek bizonyult. A javítás után a korábban megbeszélt összeg helyett a kivitelezők már mintegy 1,2 millió forintot követeltek a házaspártól. A nyomásgyakorlás fokozódott, végül a sértetteket a bankba is elkísérték azzal az indokkal, hogy hitelt kell felvenniük a kifizetéshez. Itt lépett közbe a banki ügyintéző, aki gyanúsnak találta a helyzetet. Az idős ügyfelek viselkedése, valamint a kísérők jelenléte alapján jelezte az esetet a hatóságok felé. A rendőrök rövid időn belül megérkeztek a helyszínre és intézkedtek. Az eljárás során a Jász-Nagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint két férfit, egy 28 éves kokadi és egy 50 éves pilisi gyanúsítottat állítottak elő. A rendőrség csalásbüntet miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy a páros más hasonló esetekben érintett lehet-e.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: megtalál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
2: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonatjegyek elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyi jegy nélkül vehetők igénybe. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

pedig ott éjszaka. Ja, Istenem, a borsodi fiatalság. De a legszörnyűbb az volt az egészben, az az.

0: Instead of spreading love, we're spreading animosity.
1: Where's the love?
0: Lack of understanding leading us away from unity.
1: Where's the love?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A Trio FM hírei.
4: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra, a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: igazi hős, benned is benne, Deniz MC.
1: 97.7 Trio FM.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: Trio FM. Mellette szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: ciordul pere min. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Mellette. Mellette szól. Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Starobielszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a MÁV Inform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonat jegyeket elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volánjáraton. A feláras vonatok helyi jegy nélkül vehetők igénybe. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés. Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.